Svaga norlinka vansuste, ustali vase prime, la vaga norva rekulige.